0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Ay.

Köszöntjük Medard nevű hallgatóinkat! A Medard férfi név közvetlenül a német Medard névből származik, ez utóbbi eredeti formája Medhard, amely elemeinek jelentése hatalmas és erős. A néphagyomány szerint, ha ezen a napon esik, csapadékos, ha nem esik az eső, száraz nyár következik. Egyik leghíresebb viselője névnek Szent Medard püspök, az időjárás védőszentje, a másik pedig ön kedves Medard, aki a rádiót hallgatja.

0: Gyerekekkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Öntözőzsákokkal, tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben. Megújult egy 100 éves társasház. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kérnek segítséget. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Öntözőzsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntözőzsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A bentér a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik. A szakemberek szerint a száraz tél és a csapadék szegény tavasz miatt már április óta öntözik a közterületi növényeket, írja a De Hír. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. A Szent Anna és a Batthyány utca sarkán álló 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első sikeres projektje. A Hajdú Press cikke szerint a közel 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget a lakók biztosították. A belső korszerűsítésekhez a társasház további hitelt is felvett. László polgármester szerint a program célja a helyi védelem alatt álló épületek megőrzése és felújítása. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.

0: Na menj, és soha ne nézz vissza rám! Emily oldalát hallották a Best FM-en a hétfő reggelben, még pedig a debütáló slágerét Jelinek Emilnek, akit néhány héttel ezelőtt a névnapján köszöntöttünk. Na, hazai kedvencek a hétfő reggelben, még pedig egészen újak!
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
0: Biztos vagyok benne, hogy nem fogja megbánni, ma reggel is Debrecen kedvenc rádióját választani. A napindítóban dr. Béres Rendel, Veréb Tomival és egy Zámbó Jimmy dal feldolgozással.
1: Kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
0: Énekel majd Melanie C.

0: És welcome to Debrecen! Indul a reggel a Best FM-en! Welcome to Saint-Tropez! Hát ki ide képzeli el magát? Ki meg mondjuk Saint-Tropez-val? Egyébként DJ Antoine már járt Debrecenben, ugye? Campus Fesztivál on! Hamarosan Campus Fesztivál on, de azért még csak június 8-a van, és hát hétfő, úgyhogy indul is reggel. 6 óra van az önök zenei kedvenceivel.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz, hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz. Június 20-án indul a MÁV nyári menetrendje, amely augusztus 30-áig tart. A főszezonban több járat, nagyobb kapacitás és bővített kerékpárszállítás várja az utasokat, közölte a társaság. A debreceniek számára az Aranypart Express biztosít közvetlen eljutást a Balaton déli partjára. A vonat Debrecenből indul, és többek között Hajdúszoboszlót, Szolnokot, Siófokot, Zamárdit és Fonyódot is érinti. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a balatoni Intercity és Express vonatokra kötelező a helyjegyváltása, még országbérlettel utazók számára is. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyre is szükség lesz. Az Aranypart Express a déli körvasút építése miatti korlátozások miatt június 26-ától közlekedik, de több más Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő szezonális járat már június 20-ától elindul. Hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Az 57. hortobágyi lovasnapok idén is sok látogatót vonzott. A hétvégén magyar és külföldi turisták egyaránt érkeztek a pusztára. A háromnapos rendezvény középpontjában a pásztor kultúra állt, a vendégeket látványos csikós bemutatók, versenyek, kézműves programok, népi mesterségek képviselői várták. Az idei csikós versenyre 16 versenyző nevezett. A megnyitón elhangzott, hogy 2026 a pásztorok nemzetközi éve, amely ráirányítja a figyelmet a hortobágyi hagyományokra és azokra az emberekre, akik generációk óta őrzik ezt az egyedülálló örökséget, foglalta össze a HAON. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket is abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
0: Köszönjük szépen az információkat, fel is ébredtünk. A reggelben időjárás előrejelzés, hát ma 20 és 25, nem, inkább 25 és 30 fok között lesz a hőmérséklet, de mindjárt Évi úgy is mondja önöknek, Medárd napja van, és képzeljék el, Medárd legalábbis ma, idén talán nem hoz esőt.
1: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
0: Igen, köszönjük szépen, a következő napokon volt a hangsúly, amíg már a 27 fokot írnak az időkép.hu-n, addig holnapra, meg holnap utána 30, illetve 32 fokot. Aztán jön majd valami szerdán, ha nem is Medárd napkor, de igen, érkezik eső és front is, és utána már csak olyan 23-25 fok körüli csúcsértékek várhatóak. És hogy mi várható a reggelben? Welcome to Saint-Tropez. Hiszen mondtam, zenei kedvencek, és köztük már is DJ Antoine. A Welcome to Saint-Tropez-val. 5 perc elmúlt el 6 óra, június 8-a, Medárd napja tehát a mai nap, és hétfő, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Ugye nem bántad meg? Tudti, hogy nem fogod megbánni, ha ma reggel is csak a Best FM. Jó reggelt, Debrecen!
1: Jó reggelt!
0: Egy mozgalmas hétvége után, és nem kifejezetten a hétvégi programokra gondolok a mozgalmat illetően, hanem a tegnapi csúnya balesetekkel teli napot. Hát volt kérem baleset a Simonyi utcában, ami miatt elég sokáig a villamosok hát két szakaszban közlekedtek, az egyes villamosok természetesen, hiszen a Simonyi utcában jártunk. Sándor pedig este az M35-ös autópályán közlekedett, és küldte is a videóját 10 óra körül, az esti órákban nagyon csúnya baleset volt az M35-ösön, ami miatt elég hosszú időre le is kellett zárni az M35-ös autópálya 34-es és 35-ös kilométere közötti szakaszát, ahova a tűzoltók is, a katasztrófa védelem is megérkezett, és hát segítették a műszaki mentést. Szóval az olyan 10 óra körül érkezett ez a hír tegnap. Sándor, neked is köszönjük a bejelentést. Számítunk rád ma is. És számítunk mindenkire, de ha lehet kérni, akkor tudom, nem kívánság műsor. Az majd kétszer lesz nálunk, 12 és 2 között, és délután 5 és 7 óra között, akkor ne balesetek, jó? Az ilyen elhagyott dolgok azok jöhetnek. Itt van mindjárt egy friss hát, ha valaki meg fog örülni annak a hírnek, amit Karesz közölt velünk. Azt írt, hogy a Kossuth téri két villamos megálló között a villamos pályán hát egy nagy valószínűséggel személyes iratokat tartalmazó tokot hagyott el valaki. Ő nem tudott megállni, nem tudott leszállni a villamosról, de érzékelte, hogy ott van. És hát, ha valakinek ez segítség, tehát a Kossuth téri két villamos megálló között. Ha pedig nem menne érte a tulajdonos, akkor hát, legyen olyan kedves ön, és vigye be a Calvin térre a földszint 14-es ablakhoz, az új városházán, ott van a találtárgyak osztálya. Július 8-a Medárd napja. Azt tudták, hogy Medárd az utolsó fagyos szent? Azt talán nem, de azt igen, hogy egyes hiedelmek szerint az ezen a napon kezdődött bibliai özönvíz még 40 napon keresztül tartott. Hát, úgy néz ki, hogy esőmentes lesz ez a Medárd nap. Ami nyilván nem annyira jó. Jó, ami most jön. Lady Gaga és Bruno Mars. 8 perccel, fél hét előtt. Ez a Die with a Smile.

0: Azok a 80-as évek, a Best FM-en, a hétfő reggelben, az a Take On Me című dalát hallották, a három norvég srác első nagy slágere több héten keresztül volt listavezető, nem csak az európai sláger listákkal, hanem hát a tengeren, az óceánon túliakat is meghódította. Max Furuholmen, Péter Vágtár és Mörten Harket, és ezt nem olvastam, képzeljék el, szörnyű, nem, fejből mondtam, ebből is látszik, hogy mekkora rajongója voltam az AHA együttesnek, és tényleg a mai napig kedvelem őket. Június 8-a van Medár napja, úgy néz ki, hogy elmarad a Medár napi eső, de nem marad el a Best kalendárium, amelynek első részében, miután azt mondtam, hogy elmondtam, Szél Kálmán, magyar miniszterelnök, 183 éve született, 1843-ban, szóval miután ezt elmondtam, még maradunk egy picikét a 80-as években, hiszen minden idők egy legnépszerűbb magyar televíziós sorozata, hát igen, a 80-as évek második felében indult. Egy kis szomszédok, jöhet a hétfő reggelben? Persze aktualitása van, hiszen ma lenne 91 esztendős az a karakter, az a színész, aki hát idén januárban hagyott itt bennünket, 90 éves korában. Vagyis hát majdnem 91 évesen, és úgy hívták, hogy Gábor Gábor.
1: Minden érdekel, ami pénzhoz. Kötvény, értékpapír, kaparós sors, egy kaszinó, de én mellesleg dolgozom is. Hoppá.
0: Igen, a vállalkozó. Gábor Gábor, akinek ugye szalon, meg videós műhelye, meg egyebek voltak. Egyébként Koltai János színész alakította, és valóban idén januárban hagyott itt bennünket. Ma lenne 91 esztendős. A 70. születésnapját ünnepli Besenyei Péter, magyar műrepülő versenyző. 71 esztendős lett az a Tim Berners-Lee, aki angol informatikus, és hát az ő nevéhez fűződik a világháló, a World Wide Web kifejlesztése. A 68. születésnapját ünnepli ma Keenan Ivory Wayans, amerikai színész, a Wayans tesók egyike, többek között a Horrorra akadva című agyament film egyik közreműködője. Később köszöntjük majd Bonnie Tylert, a születésnapján 75 éves lett, Mick Hacknellt, a Simple Red együttes énekesét, ő pedig 66, és megemlékezünk majd Rob Pilatusról, aki a Milli Vanilli fele volt, és 61 esztendős lenne a mai napon. De nem ő, hanem egy 49 éves, 6-szoros Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper érkezik majd a születésnapján, de csak a Medárdok felköszöntése után.
2: Köszöntjük Medárd nevű hallgatóinkat! A Medárd férfi név közvetlenül a német Medard névből származik, ez utóbbi eredeti formája Medhard, amely elemeinek jelentése hatalmas és erős. A néphagyomány szerint, ha ezen a napon esik, csapadékos, ha nem esik az eső, száraz nyár következik. Egyik leghíresebb viselője névnek Szent Medárd püspök, az időjárás védőszentje, a másik pedig ön kedves Medárd, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot, kedves medárdok! A fagyos szentek közül ők az utolsók, hát nem lesz fagyos a mai nap, érthető módon mégis csak június 8-a az ő nevük napja, 27 fok a mai csúcs, és már 15 fokkal kezdünk körülbelül. És folytatjuk Kanye West-tel, aki 49 esztendős lett, a következő dalban nem akárkikkel érkezik, 6 perccel fél hét után, még a horoszkóp előtt, Rihannával és Paul McCartneyval.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, közömbösen indul a mai nap, de aztán minden jóra fordul, jó híreket hall, és még anyagi részesedéshez is jut. Mika, nincs szüksége tanácsokra, egyedül is remekül boldogul, sok értékes információhoz jutott, ami most a segítségére van. Ikrek, többféle nehézséggel kell megküzdenie, de szerencsére hódító ereje teljében van, váratlan helyzetekben sem kapkod, még ha valamit hibázik, akkor sem. Rák, ma úgy érzi, hogy az újságokban, a rádió és tévéreklámokban túlzásba viszik az egészségügyi jó tanácsok osztogatását, ne engedje, hogy ilyen alapon befolyásolják önt. Oroszlán, párja több belátást és megértést követel, mint amennyit ön adni tudna, talán fárasztják önt az unos, unték hangoztatott kifogások. Szűz, megtörténhet, hogy nem a saját hibája miatt kerül az adó vagy egyéb hatóságokkal összeütközésbe, pontos döntésre jut. Mérleg, ön érzékeny alkat, szereti megfigyelni az embereket, ma szembe kell néznie a saját helyzetével. Skorpió, ön családcentrikus ember, életét nem érzi teljesnek, ha nincsenek ön körül azok, akiket szeret, gyakran az otthonteremtés, a család támogatása, fenntartása ad igazi értelmet az életének. Nyilas, túl konok lesz ma, makacsú ragaszkodik eredeti elképzeléséhez akkor is, amikor már látja, hogy nem jó úton jár. Holnap ön ismét a régi lesz. Vak, szuggesztív erővel rendelkezik, bármilyen képtelenséget el tud fogadtatni az ismerőseivel, mágnesként vonzódnak önhöz. Vízöntő, a héten ne tegyen könnyelmű ígéretet, határozott fellépéssel eléri a céljait, úgy érzi, hogy végre magára talált. Alak, nehezen lát munkához, de hamar rájön, hogy senki sem fog ön helyett dolgozni. Párkapcsolatában megkapja mindazt, amire szüksége van.
0: Debrecen zenei kedvencei.
4: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
1: Ez a Best FM.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, you

0: Dracula, a Best FM-en Tame Impala, 8 perccel, 7 óra előtt. Jó reggelt kívánunk! Két közlekedési információ, mind a kettő a DKV-val kapcsolatos, kezdem a jó hírrel, de ezt már úgyis mindenki tudja, hogy befejeződtek a munkálatok a Csigekert utca és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjában, és ezért már szombaton üzemkezdettől a 14-es és a 14Y-os autóbuszok újra az eredeti útvonalon közlekednek azóta. Nagyon jó. Remélem, hogy befejeződött a munkálat, és átadták azt a kereszteződést. Azt a Bartók Béla úton élők is érzékelni fogják, akár már most a reggeli csúcsforgalomban. Na és akkor még egy, vagyis hát kettő, mert közben Ancsa írt. Ancsa? Igen, Mák utcán aktív a Trafibox, köszi. Ez nem annyira a DKV híre, a következő sokkal inkább az, hogy viszont továbbra is terelő útvonalon közlekedik a 39-es autóbusz. Ugye a Szepesi bekötő utat teljes szélességében lezárták, és ez hatással van a DKV 39-es járatára is. Köszönjük a megértést és a türelmet, a DKV-nak meg az információkat.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Körülbelül egy hónappal ezelőtt mondtam, hogy aggasztó hírek érkeznek kedvenc énekesnőnk, a Velszi származású Bonnie Tyler felől, aki hát sürgős, életmentő műtétet hajtottak végre, és akkor a hírek alapján mesterséges kómában tartották. Azóta semmi újdonság nincs az énekesnővel kapcsolatban, pedig pont ma 75 esztendős, igen, 75 évvel ezelőtt Gaynor Hopkins néven látta meg a napot Velszben, és pontosan 50 éve 1976-ban jelent meg az első nagy lemeze, de a legnagyobb slágereit azért mégiscsak a 80-as években készítette, úgyhogy most a reggeli villám voks előtt még 5 perccel 7 óra előtt jön Bonnie Tyler és az én szubjektív top 3-asom a harmadik helyen.

a totális szívfogyatkozás. A második helyen Holding Out for a Hero, és hát igen, nagyon nehéz választani és különbséget tenni, mert ez mind a három dal kiváló dal, a ma 75 éves Bonnie Tylertől egy érdekes tézissel folytatjuk. Ha te nő lennél, én meg férfi.

0: Asszony, asszony, az akarok lenni. Küldtük a gyógyító energiát Bonnie Tylernek, aki ma 75. születésnapját ünnepli, és innen Debrecenből jó egészséget kívánunk neki. 7 óra van, Norvikán ez lesz a villámvoks. Még nem kellett volna. Jó, hogy előre mondtam. Íme a hétfő reggeli ajánlatunk nekem és a zenei szerkesztőmnek. Karol G!
1: No te otra

0: És ma sem maradunk hazai nélkül, mert hogy bár rég nincs velünk, azért sok a kedvence. Úgy például Barbie-é, aztán Bencé-é, aztán Anitáé, aztán Betty-é. Soroljam még? Tovább is van, mondjam még. Hát mondom, de majd csak a hírek után.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
7: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért. Már 40 kondipark várja a debrecenieket. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért, Radnai Lászlót. A magyar hatóságok az Egyesült Arab Emírségekben találták meg a körözött férfit, akit pénteken szállítottak vissza Magyarországra. A rendőrség szerint Radnai Lászlót Dubajban fogták el nemzetközi együttműködés eredményeként. A 70 éves férfi ugyanakkor korábban azt nyilatkozta, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A debreceni születésű férfira 3 év börtönbüntetés vár befolyással üzérkedés miatt. A büntetés letöltését korábban nem kezdte meg, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, tájékoztatott a De Hír. Már 40 kondipark várja a debrecenieket, újabb 4 szabadtéri edzőparkot adtak át a városban, így tovább bővültek a sportolási lehetőségek. A kondiparkok mellett 4 futópálya is a lakosság rendelkezésére áll. Az önkormányzat szerint fontos cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen és könnyen elérhető helyeken sportolhassanak. A fejlesztések az aktív kikapcsolódást és az egészséges életmódot is támogatják, közölte rádiónkkal a város sajtóosztálya. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
9: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is ment, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
8: Ötödször is bajnok a Deac női futszál csapata. A debreceniek 5-1-re győzték le a TFSE együttesét a bajnoki döntő 4. mérkőzésén. Ezzel megszerezték a 3. sikerüket a párharcban. A Deac 2 győzelemmel kezdte a finálét, a fővárosi csapat azonban legutóbb szépített. A döntő újabb felvonásán viszont már nem maradt kérdés, a debreceniek magabiztos játékkal nyertek Budapesten. A lefújás után átvehették így az aranyérmeket és a bajnoki trófeát, számolt be róla a Deac. kukac@felmelegedés.hu.
0: A nyáriasan meleg hétvége után folytatódik a felmelegedés, és szerdára olyan 32 fok is lehet, ma még nem, 15 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, és 27 fok lesz a mai csúcs, és fontos, medár napja a mai, június 8-a, medár napján pedig ha elindul, akkor 40 napig meg sem áll, legalábbis tudjuk a bibliai özönvízből. Hát ma nem lesz eső, vagy csak kisebb zápor, zivatar, de hogy 40 napig nem fog esni utána, úgy néz ki, viszont lesz eső a héten, mert egy hidegfront szerdán érkezik, csapadékot hoz magával, és utána 32 fok után már csak 23 fok valószínű. Viszont a hétvégi szabadtéri rendezvényekre készülőknek üzenjük, hogy szombatra és vasárnapra rendeződik az időjárás, nem lesz nagyon nagy forróság, szombatra 25 fokot mondanak, vasárnapra 27 fokot, legalábbis még most hétfőn reggel. Jaj, kérem, hát addig az még bőven változhat.
10: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: És olyan túlságosan sok változás nem volt a reggeli villámvoksot illetően, mert hogy elkezdtek rá szavazni, és csak jöttek a szavazatok, és második, harmadik hely esetében izgalmas, majdnem, hogy holt verseny alakult ki. Az első helyezett nem volt kérdéses.
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Én mondtam, hogy bár már régóta nincs velünk, azért nagyon-nagyon sokan szeretik. És ez mindig is így lesz. 7 perccel 7 óra után a Best FM-en tőlünk önöknek Flipper öcsi, és a tedd a szívedre a kezed. A telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk 30 933 1046.

0: Ricky Jam és G Balvin, szóval ők lennének RP, ők persze, hogy jó zene, de akkor miért nem ellen kellett szavazni?
1: Oviba.
2: Sziasztok.
1: Suliba. Munkába menet.
3: A Best reggel ott van veled.
0: Jó, tudom, magyar zenei kedvenc, hát ez nyert ma reggel. Flipper öcsi, azaz Jeszenszky Béla, nagyon sokan szerették volna, hogy vele induljon. Debrecen kedvenc rádiójában a következő óra, micsoda tét. Na, köszi a közreműködést, június 8-án hétfőn, és Feri, neked is köszönjük, mert végül te voltál az, aki eldöntötted, hogy ne Karol G legyen a második, hanem az előbb hallott dalocska, ami jó kis latinos ritmus. Egyébként a következő is az lesz majdnem, de előtte közlekedési információk önöktől, önöknek pontosabban Tibitől és Mátétól. Szevasztok, Oviba, Suliba, munkában menet, gondolom Suli és munka lesz. Azt írtátok, hogy Mikepércs és az autópálya felhajtó között, ha mindenki betartja a játékszabályokat, akkor nem lesz senkinek semmi problémája. Értjük a célzást. Jó, tehát Mikepércs és az autópálya felhajtó között 500-540 és 30 933 104-6. Máté, hogyha suliba indulsz, akkor tudj róla, de óvodában akkor is, hogy ma van a legjobb barátok napja. 1935-ben az amerikai kongresszus döntött úgy, hogy a szoros barátságoknak tiszteletére egy egész napot szenteljünk. És ez a választás június 8-ára esett, úgyhogy szerte a világon a legjobb barátokat ünneplik ezen a napon, illetve a legjobb barátok köszöntik egymást. Figyelem, nem összekeverendő a barátok napjával, ami meg majd július 30-án lesz. Na de hát azért vannak a jó barátok, hogy szavazzanak Debrecen kedvenc rádiójában, és friss közlekedési információkkal színesítsék az amúgy is rendkívül sokszínű reggeli ébresztő műsort. Hamarosan szellemeket írtunk, de előtte még itt van Karol G, 10 perccel fél 8 előtt.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Készülj a nyárra, nézd be az Aquanink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquanink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aquanink.hu
6: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: a magyar zene evolúciója. A valahol messze délen és a lesben áll egy cápa után, begyújtok egy dzsangát, és kész. Na, hol áll lesben a cápa? Zsóti! Hát a Mák utcában, azt tudjuk, igen, trafi, box és aktív, aztán elég aktívak a rendőrök, Mikke Pércs és az autópálya felhajtók között, de ha minden rendben van, önöknél, akkor minden rendben lesz. És ugye minden rendben lesz ma reggelt. Jó reggelt neked!
1: Szia Lati, én Marica vagyok. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy ritkán járok ilyen korán a városban közlekedve, de egy-két nemes gesztussal hogy meg lehet könnyíteni a forgalmat? Én nagyon köszönöm annak a nagy autós embernek, hogy beengedett, én meg a következőt, utána meg, hogy mennyivel könnyebb lenne egy pici nemes gesztussal. Annyira egyszerű, és nem kell túl bonyolítani, mert törás volt ez a reggeli autózásom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.
0: Mi köszönjük, hogy elmondtad nekünk az ilyen visszajelzéseket. Sokkal jobban imádjuk, mint amikor hadd ne mondjam az ellenkezőjét. És valóban ennyire egyszerű. Nem nagy varázslat, nem nagy trüvaj. Bárkinek megvan a lehetősége, hogy így élje az életét, és idegeskedés nélkül érjen be a munkahelyére. 500-540 és 39-33-104-6. Na, írtsunk szellemeket, jó? 1984 legsikeresebb filmje volt, amit pont 42 évvel ezelőtt mutattak be, akkor még csak az Egyesült Államokban. Bill Murray-vel, Dan Aykroyd-dal, Harold Ramis-szal, Rick Moranis-szal és Sigourney Weaver-rel. A vetítések ideje alatt a film 240 millió dollárt bevételt hozott, csak az államokban, és 50 millió dollárt külföldön, amivel megelőzte az Indiana Jones és a végzett templomát. Magyarországon egyébként júliusban, 1989 júliusában mutatták be, úgyhogy jóval később, de az igazi premier pont 42 évvel ezelőtt volt, ezen a napon. Úgyhogy 4 perccel, 7:30 után.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Mondja, hisz az ufókban, az asztrál testben, a telepátiában, az érzéken túli érzékelésben, a kísértett fotózásban, a transzba esett médiumokban, a Loch Nessi szörnyben és az első jelt Atlantisban.
4: Abban hiszek, amiben akarja. Csak fizessenek meg érte.
2: Egy filmzene most a Best

0: A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Józseffel folytatjuk, még a reggel gondolat előtt, 3:48 előtt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! A téglási bejáró a 4-esen a Molkútnál mérnek. Ír egy felőjövőket.
1: Téglás, 4-es, Trafipax!
0: Köszönjük Debrecen! Jó utat kíván a Best FM! Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Valahányszor igazságtalansággal vagy kegyetlenséggel találkozunk az életben, egy gyermeket kínoznak, állatot bántalmaznak, egy embert megaláznak, vagy nem adják meg neki azt, ami isteni és emberi jog szerint megilleti, mindig újra és újra megkísért a kérdés, jogod és kötelességed-e beavatkozni, közbeszólani, idegen sorsok perpatvarában a fogadatlan prókátor hálátlan szerepét vállalni. Vagy menj odább, rossz lelkiismerettel, de sértett.

véletlenül? Maradj egyedül az emberi szenvedéssel, s iparkodj a magad ereje szerint segíteni. Ha letörölheted egy gyermek arcáról a könnyeket, ha megkönnyítheted egy betegló sorsát, ha pénzt adhatsz, ami a tiéd, vagy ruhadarabokat adhatsz a rongyosnak, vagy tanáccsal és cselekedettel segíthetsz valamiben, személyesen, akkor, csak akkor jogod van beavatkozni.

0: Bad Dreams, a Best FM-en Tennis Sims dalát hallották a hétfő reggelben. Mindjárt 8 óra van, úgyhogy érkezik Évi, és mondjuk az információkat. Mondok én is egyet az utakról, hát ha valaki nem hallotta. Hát, ahogy általában ilyenkor lenni szokott, téglásnál. Trafipax, a reggelben pedig Katy Perry, Snoop Dogg-gal. A névnaposokat a 90-es évek egyik legjobb dalával köszöntjük. Ten Sharptól, ez lesz a You. És ami pedig a születésnaposokat illeti, ő is ezek közzé tartozik. Bizony, a Simple Red együttes énekese lett ma 66 esztendős. Jó párszor már megijesztette a rajongókat, és azt mondta Mick Hacknell, hogy itt a vége, és búcsú koncert. Hát túl vagyunk már a 256. Simple Red búcsú koncerten is, de szerencsére az együttes még mindig aktív, úgyhogy érkeznek is majd 8 és 9 óra között itt a Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek cserrerdőszíve.hu. Cserrerdőszíve.hu.
5: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg ördülékeny.
6: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
7: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Öntözőzsákokkal, tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben. Megújult egy 100 éves társasház. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kérnek segítséget. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Öntözőzsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntözőzsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A bentér a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik. A szakemberek szerint a száraz tél és a csapadék szegény tavasz miatt már április óta öntözik a közterületi növényeket, írja a Dehír. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. A Szent Anna és a Batthyány utca sarkán álló 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első sikeres projektje. A Hajdú Press cikke szerint a közel 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget a lakók biztosították. A belső korszerűsítésekhez a társasház további hitelt is felvett. Paplász László polgármester szerint a program célja a helyi védelem alatt álló épületek megőrzése és felújítása. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
9: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
0: Hát nem tudom, hogy nálunk milyen füttyögés van hajnalban, de hogy nem igazán kell az elmúlt napokban, hetekben ébresztő órát kapcsolnom, az tuti biztos, mert belekezd valami kis jószág, gyönyörű hangja van, csak nem tudom kikapcsolni, és ez hétvégén nem volt annyira jó. Hétvégén meleg volt, és ma meg még melegebb lesz, vagyis hát inkább holnap, de aztán változás is jön majd ezen a héten. Ugye, Évi?
8: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
0: Na és meg is érkeztünk, szerdán érkezik a hideg front, amelynek következtében a 32 fok után állítólag csütörtökre csak 23-24 fok marad. Évi, köszönjük az információkat, és Laci, neked is, már a ingatlanos Laci, oké, sima liba, értettük.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: jó lenne, ha más is értené, ugye? Ó, semmi extra, csak Mikepércs és Debrecen között minden rendben. 4 perc elmúlt el 8 óra. Katy Perry és Snoop Dogg a hétfő reggelben.

0: Avril Lavigne és a Girlfriend a Best FM-en a hétfő reggelben. Jó reggelt, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Girlfriend vagy boyfriend, teljesen mindegy, a lényeg a hangsúly a friend-en van, mármint, hogy ma van a legjobb barátok napja, akár lány, akár fiú, akár vegyes, koedukált az illető baráti kapcsolat. Na hát akkor boldog ünneplést, kedves barátok! Igen, az előző órában már mondtam, hogy egy 1935-ös amerikai kongresszusi döntés hatására, hát ez komoly dolog, ott kellett dönteni a szoros barátságok tiszteletére. Ezt a napot minden évben június 8-át a legjobb barátoknak szentelik, ami egyébként az óceánok világnapja, és nem mellesleg a medártok születésnapja, medárdok, nem névnapja, bocsánat, születésnapos majd jön még ebben az órában. Most a medárdokat köszöntjük, és azért, mert jó velük jóba lenni, ugyanis a medárdok az utolsó fagyos szentek. És hát tudjuk nagyon jól, hogy mi kezdődött ezen a napon a Biblia szerint.
3: Köszöntjük Medard nevű hallgatóinkat! A Medard férfi név közvetlenül a német Medard névből származik, ez utóbbi eredeti formája Medhard, amely elemeinek jelentése hatalmas és erős. A néphagyomány szerint, ha ezen a napon esik, csapadékos, ha nem esik az eső, száraz nyár következik. Egyik leghíresebb viselője névnek Szent Medard püspök, az időjárás védőszentje, a másik pedig ön kedves Medard, aki a rádiót hallgatja.
0: Egyébként a mai napon nem csak a medárdok, hanem a helgák és a zarándok, mármint nem zarándok, értik, az többes szám, de többes szám, zaránd, ok, tehát többes szám van a zaránd nevű kedves hallgatóink ünnepelnek. Tensár dalával, ez a You, 10 perccel fél 9 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

0: forrásáruház.hu.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
5: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

nap föl. Napok múlnak, jön egy új nap, és jött egy új hét, nem is akármilyen hét, az ünnepi könyvhét hete. Bizonyám, ezen a héten minden a könyvekről szól, Debrecenben, az Aranybika szállóban, és a Kossuth téren rendezi meg a Mélius központi könyvtárunk, a Mélius Juhász Péter könyvtár. A 97. debreceni ünnepi könyvhetet rengeteg kiváló kiadványjal, kötettel, író-olvasó találkozóval, dedikálással. Tehát 10-e, szerda, és hát a hétvége, vasárnap 14-e között. Jó szórakozást hozzá, és csak óvatosan az utakon, főképpen ami a Sipos utcai óvodát illeti, onnan jelentkezett be Enikő, és azt mondta, hogy a Sipos utcai óvinál, hát bizony a szabálytalankodókat könyörtelenül megbüntetik, nagyon helyesen, a szabálytalankodással baleseteket okozunk, és ezt nem kívánjuk senkinek sem. Boldog születésnapot annál inkább, ha ön is szeretne valakinek boldog születésnapot kívánni, akkor bestfmdebrecen.hu, és akár még a hét első Monami tortáját is megnyerheti az illető. Mi is azt kívánunk, boldog születésnapot annak az énekesnek, aki ma 66 esztendős lett, és a 80-as években indult a karrierje azzal az együttessel, aminek hát tulajdonképpen ő volt a névadója, ugyanis Mick Hacknell legjellemzőbbje, a Fizi Miskáját illetően, hát akkor a hosszú göndör vörös haja volt, nem is volt annyira göndör, szóval nem olyan Balázs Palis, meg nem olyan Soltés Rezsős, bár ők is énekesek, mint ahogy Mick Hacknell is az. Olyan csodás dalokat köszönhetünk neki, mint a 80-as években.

aztán egy jó kis feldolgozás, még mindig a 80-as évekből. A legnépszerűbb lemezre a 90-es évek elején jelent meg, ez volt a címadó dala. Na most a Simply Red elvileg 2015-ben befejezte a pályafutását, azóta jó párszor visszatértek, még egy búcsúkoncert, még egy búcsúkoncert, és aztán 2023-ban is jelent meg lemezük, úgyhogy olyannyira aktívak, hogy még felfeltűnnek szerte a világon. Nálunk most a 91-es Stars lemez nyitódala érkezik. Na gyere, Miki, mutasd meg, show me! Ez a Something's Got Me Started, a ma 66 esztendős Michael Mick Hacknell-lel 3 perccel 3:49 után.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.

0: Na kicsi, gyere közelebb, ez a Best FM a hétfő reggelben. És igen, Ármáné érkezik mindjárt a hírekkel, aztán majd a hírek után Bibi Rexa a Faithless-szel. A mai reggel utolsó órá és a születésnaposoké lesz, főképpen a Best FM rádió hallgatóké, akik ma ünnepelnek, és akár tortát is nyerhetnek. Aztán a Duran Duran együttes billentyűséjé, aki természetesen a 80-as években indította a karrierjét Simon Le Bon mellett a Duran Duranban. És ha már a 80-as évek, akkor emlékezzünk meg arról az énekestől, hát aki inkább táncos volt és nem énekes. És ez utóbb a 80-as évek egyik nagy zenei botrányában, zeneipari botrányában ki is derült, hogy csak tátikasó volt, és igaz ének nem. Ma ünnepelni a születésnapját Rob Pilatus, aki 61 esztendős lenne, és így a Milli Vanival érkezik, csak a következő órában.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz, hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz. Június 20-án indul a MÁV nyári menetrendje, amely augusztus 30-áig tart. A fő szezonban több járat, nagyobb kapacitás és bővített kerékpárszállítás várja az utasokat, közölte a társaság. A debreceniek számára az Aranypart Express biztosít közvetlen eljutást a Balaton déli partjára. A vonat Debrecenből indul, és többek között Hajdúszoboszlót, Szolnokot, Siófokot, Zamárdit és Fonyódot is érinti. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a balatoni Intercity és Express vonatokra kötelező a helyjegyváltása, még országbérlettel utazók számára is. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyre is szükség lesz. Az Aranypart Express a déli körvasút építése miatti korlátozások miatt június 26-ától közlekedik, de több más Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő szezonális járat már június 20-ától elindul. Hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Az 57. hortobágyi lovasnapok idén is sok látogatót vonzott. A hétvégén magyar és külföldi turisták egyaránt érkeztek a pusztára. A háromnapos rendezvény középpontjában a pásztor kultúra állt, a vendégeket látványos csikós bemutatók, versenyek, kézműves programok, népi mesterségek képviselői várták. Az idei csikós versenyre 16 versenyző nevezett. A megnyitón elhangzott, hogy 2026 a pásztorok nemzetközi éve, amely ráirányítja a figyelmet a hortobágyi hagyományokra és azokra az emberekre, akik generációk óta őrzik ezt az egyedülálló örökséget, foglalta össze a HAON. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket is abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
4: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
2: A Best FM-en. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Deep

0: hallották 9 perccel fél 10 előtt a Best FM-en a hétfő reggelben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel sok zenével és friss hírekkel.
0: Amiről már ma reggel többen beszámoltak nekünk, az a Téglási Trafipax és a Mák utcán az aktív Trafibox, amiről még nem volt szó, de nem is ma aktuális, hanem igazából holnap lesz, hogy labdarúgó mérkőzést tartanak kedden a Nagyerdei Stadionban, mégpedig az MLS és a Kazah Labdarúgó Szövetség megállapodott, hogy a június 9-ei Magyarország Kazasztán felkészülési mérkőzést végül itt Magyarországon, és pontosan Debrecenben a Nagyerdei Stadionban fogják majd lejátszani. A két ország férfi A válogatottjáról van szó. És ezzel kapcsolatban a rendőrség már ki is adta a tájékoztatást, hogy holnap reggel 8 órától előre láthatólag este 11 óráig forgalmi rendváltozás lép életbe Debrecenben. A Nagyerdei körúton a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig megállni és várakozni tilos, és a Pallagi úton a Vigadó tértől a Nagyerdei körútig szintén igaz ez. Nem ma, holnap. Holnap lesz a mérkőzés kedden, de figyelem már reggel 8 órától és egészen este 11 óráig. Köszönjük a megértést, és hajrá Magyarország! Június 8-a van, és ez a hétfő reggel, imádjuk nagyon, főképpen még olyan jó zenékkel teli, mint a most érkező a 80-as évekből. Igen, az együttes, ami egyértelműen a 80-as évek egyik legnagyobb zenei botrányát jelentette, egy kéttagú csapat volt, létrehozásának az ötlete Frank Ferientől származott, aki a Bonnie M, a Labouche, a No Mercy mellett, hát megalkotta a Milli Vanillit. És a botrány mindenki ismeri. Kiderült a srácokról, hogy ez egyáltalán nem true, azaz nem igaz, mert hogy csak tátik a show volt. A dalokat stúdióban a The Real Milli Vanilli énekelte fel, és a srácok csak ugrabugráltak, meg tátogtak. Full playback volt minden, ami róluk szólt a 80-as évek vége felé közelítve. És tudják, hogy mi az érdekes? Amikor kiderült a botrány, utána a The Real Milli Vanilli egyáltalán nem lett olyan sikeres, mint a kamusrácok. Ezt nem tudom miért. Biztos a csalódás, és elfordultak a rajongók a Milli Vanillitől. Lehet, hogy ez lett a vége Rob Pilatus életének nagyon fiatalon, ugyanis 1998-ban hunyt el. Bizony, 98-ban nagyon fiatal volt, mégpedig 32 éves. Ma lenne 61, úgyhogy ráemlékezik a Best FM. Ez a Girl I'm Gonna Miss.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aquanink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquanink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4, aquanink.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennapszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
11: Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
11: A Best

Ezt egy életel át kell játszani. Hevesi Tamást hallották a Best FM-en. Mindjárt 3:40 van, amikor Simon Le Bon 1978-ban megalakította a csapatát, a Duran Durant, akik aztán a 80-as években az új hullám egyik kiemelkedő angol formációja voltak. Akkor nyilván ő is úgy gondolta, ezt egy életen át kell játszani. És igen, még mindig játsszák olyannyira, hogy a nyáron Magyarországon is fellép. Újból a Duran Duran, és benne a születésnapos Nick Rhodes, az együttes billentyűse, aki 64 esztendős lett ma, és hát azóta is a csapat

népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy fel is kérték az egyik 007-es betétdalának az elkészítésére őket. Erről van szó. Pontosabban nem erről, hanem erről.

Te is mondjuk a Come On Down-nal, amit nem tudom, hogy benne lesz-e a budapesti koncert programjában, de hogy most lejátszunk, az biztos. És köszöntjük is, vagy köszöntsük is fel együtt Nick Rhodes, a Duran Duran együttes, ma 64 esztendős billentyűsét. Aztán érkezik majd Szabó Anita, és lehet, hogy önt köszöntjük fel ketten? Jön a születésnapi tortánk.

0: The Rhythm of My Heart, Best FM-en 3 perccel. 10 óra előtt a Stuart dalát hallották, és igen, szívünk minden dobbanásával köszöntjük a születésnapos Best FM rádió hallgatókat, és köszöntjük a stúdióban Szabó Anitát.
1: Szép jó reggelt! Rossz Stuartnak valami születésnapja volt, vagy csak ez így véletlen
0: ide jött volt? Most
1: a... De hát amúgy imádom.
0: Hát őt születésnaptól függetlenül is imádjuk. Hát milyen sármos fickó még mindig.
1: Igen, milyen hangja van.
0: Hány éves? Na mindjárt kiguglizom, tehát meg kezd
1: hát
0: mondani,
1: nem
0: 20, hogy...
1: az biztos.
0: Mert szerintem 80-hoz közel, de akkor nézzük először a Best FM rádió hallgatóit.
1: Jó. Na, füléljenek a születésnaposok. Az is, akit úgy hívnak, hogy Balog Anikó, mert hogy ő saját magát nevezte be Hajdunáláson, drukkolok neked, Anikó. Kapírnyák a letet, az anyukája köszönti a 25-en, és el sem hiszi, hogy így elrepült az idő. Hát ez ilyen. Van a Milánt anyukája, és a lányok a Varodából köszönti Kabán. Katona Milán, és jelenleg is dolgozik. Nem igen hallgathat rádió, de hogyha hívjátok, akkor fel fogja venni. Ezt üzente az anyukája. Mitelli Krisztinát is köszönti az anyósa és az apósa, továbbá két férje, bocsánat, két aranyos kislánya, és egy darab férje.
0: A bigámiát azt büntetik Magyarországon, nem?
1: Még. Aranyi Angélát Marica köszönti, Debrecenben a kedvenc rádiója által szeretném meglepni, neki is szurkolunk. Dénes Béláné Rózsikát születésnapja alkalmából unokái és lánya is köszöntik, a legjobb nagymamit. Gergely Herrietta is ünnepem a Bökönyben, a világ legjobb gyermeke a családja szerint, és minden szülőnek ilyen gyereket kívánnak. Csukásné Krisztit Dorina, Dórika és apa nevezték be, a legjobb anyukát, nagyon jó szakács és szuper feleség, álom vele az élet. Édesanyja köszönti asztalos orsolyát, vagy fordítva, valahogy így Nyíracsádon. Tréki Tímeát férje és a gyerekek nevezték, Molnár Nimród is ünnepli ma a harmadikat, egy igazi kis harcos, határozott és akaratos. Tarnóczi Tamásnit az anyukája köszönti, sok-sok szeretettel ünnepel ma Fazekas Zoltánné, akit az unokái köszöntenek, és kívánják, hogy legyen még nagyon sokáig köztük, Máté, Noémi, Laura és Hanna. És itt van nekünk még Nagy Attila is, akit a barátnője Dóri nevezett be Monostorpályban. Postafutárként dolgozik, egész nap telefonál, úgyhogy nem fog meglepődni, Laci, hogyha éppen te csörgeted a telefonját, de ő lesz az, vagy ki lesz a nyertes?
0: Hát figyelj, lehetne éppen a drága jó köröztanyám is, de az szerintem nem lesz, vagyis ő nem lesz. Rossz Stuart 81 éves. 81 volt januárban.
1: És csinál még valamit? Tehát koncertezik?
0: Én szerintem igen. Ezt a figura az szerintem egészen a sírig fog koncertezni.
1: Hát, nagyon jó a csávó.
0: Eszméletlen ürge. Jó, na, akkor nem ürge, hanem egy hölgy, mégpedig egy tanár néni nyeri a mai, a hét első születésnapi tortáját. A Monami kávézó és cukrászdától.
2: Nyolcas Anikó, tessék.
0: Csókolom, tanárnő. Először is engedje meg, hogy utollak és gratuláljunk önnek a pedagógus nap alkalmából.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez az egyik dolog, amiért hívnánk, a másik meg egy másik gratuláció. Egy nappal a pedagógus után most éppen mi következett?
2: Egy csodás nap, igen. Egy születésnap.
0: Már azt hittem, hogy el sem fogja árulni, Ancsa, hogy mitől olyan csodás ez a mai nap.
2: Kicsit zavarban vagyok.
0: Tanárnő, nem szabad zavarba lenni. Hát mi nagyon jóban vagyunk a bárcisokkal.
2: Igen, ezt tudom. És mi is nagyon szeretjük a Best FM-et.
0: Ez olyan boldogság, hogy egymásra találtunk. Ma van egyébként a legjobb barátok napja. Azt tudta, hogy az ön születésnapja a legjobb barátok napja?
2: Ezt nem tudtam, de ez tök jó.
0: Persze, mert ugye a legjobb barátnője, akit úgy hívnak, hogy...
2: Bea.
0: Bea! Nagyikó
2: Beáta. Úristen.
0: Ő nevezte be a születésnapi torta sorsolásra.
2: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon meg vagyok lepve. Nagyon meg vagyok hatva.
0: Jó reggel. Tehát akkor fokozzuk még ezeket a meghatódott pillanatokat. Gondolom a pedagógus nap alkalmából sok-sok szeretettel ajándékozták meg a tanítványai.
2: Igen, kaptam. Kaptam igen ajándékokat, igen, igen. Tettekben is, meg szavakban is megköszöntöttek, nagyon-nagyon sok voltak.
0: Mondjuk akkor össze ezt a születésnappal. A hét első tortája a Monami kávézó és cukrászda csokis keksz tortája. Fazekas Laci vagyok, boldog születésnapot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm, Laci, neked is, és a Best FM-nek is, és hát természetesen a barátnőmnek is, és nektek is kívánok nagyon szép napot.
0: virtuálisan, akkor minden tanárnénit és tanárbácsit, pedagógus megölelünk, akik tegnap ünnepeltek a pedagógus napkor. És köszönjük az információkat ma reggel a hallgatóinknak, például neki.
3: A mai reggel informátora.
0: Enikő, Veres Enikő, te örülhetsz az ajándéknak, amit a Melanzs ajánlott fel. Ez pedig nem más, mint...
3: Nyereménye! Egy Melanzs pizza!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 2 perccel múlt el 10 óra, ideje, hogy induljon a hétfő délelőtt. Jó, küldünk egy dal tényleg a pedagógusoknak, mert ők nyilván nagy részük éppen órán van. Hey Jude!

0: és amivel aztán végül elindul majd a hétfő délelőtt. Tessenek egy picit felfelé pumpálni a hangerőt, mert nekem úgy tűnik, mintha halkabbak lennénk egy picit. Megpróbáljuk a technikai hibát, ha van ilyen, önöknél is elhárítani, és addig is csak a Best FM. Szép napot Debrecennek!
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért. Már 40 kondipark várja a debrecenieket. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért, Radnai Lászlót. A magyar hatóságok az Egyesült Arab Emírségekben találták meg a körözött férfit, akit pénteken szállítottak vissza Magyarországra. A rendőrség szerint Radnai Lászlót Dubajban fogták el nemzetközi együttműködés eredményeként. A 70 éves férfi ugyanakkor korábban azt nyilatkozta, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A debreceni születésű férfira 3 év börtönbüntetés vár befolyással üzérkedés miatt. A büntetés letöltését korábban nem kezdte meg, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, tájékoztatott a De Hír. Már 40 kondipark várja a debrecenieket, újabb 4 szabadtéri edzőparkot adtak át a városban, így tovább bővültek a sportolási lehetőségek. A kondiparkok mellett 4 futópálya is a lakosság rendelkezésére áll. Az önkormányzat szerint fontos cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen és könnyen elérhető helyeken sportolhassanak. A fejlesztések az aktív kikapcsolódást és az egészséges életmódot is támogatják, közölte rádiónkkal a város sajtóosztálya. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Ötödször is bajnok a Deac női futszál csapata. A debreceniek 5-1-re győzték le a TFSE együttesét a bajnoki döntő 4. mérkőzésén. Ezzel megszerezték a 3. sikerüket a párharcban. A Deac 2 győzelemmel kezdte a finálét, a fővárosi csapat azonban legutóbb szépített. A döntő újabb felvonásán viszont már nem maradt kérdés, a debreceniek magabiztos játékkal nyertek Budapesten. A lefújás után átvehették így az aranyérmeket és a bajnoki trófeát, számolt be róla a deac.hu. Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
0: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
2: Cívisbeton.hu.
0: A megbízható alap.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: forrásáruház.hu.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő, visszatérnek a szavatéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P, szevasztok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

Debrecen zenei kedvenceivel és a megszokott lendülettel folytatódik a hétfő délelőtt itt a Best FM-en. Hello Debrecen, a mikrofonnál Szabó Anita. Debrecenben jelenleg 23 fokot mérhetünk, 28 lesz a mai csúcsérték. A mai napon június 8-án biztos, hogy gyönyörű nyári időre számíthatunk, és csapadék sem valószínű. Timbaland alap pedig már el is indultanak neki a Best FM-en. Jó munkát, jó utat, jó rádiózást mindenkinek!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, közömbösen indul a mai nap, de aztán minden jóra fordul, jó híreket hall, és még anyagi részesedéshez is jut. Mika, nincs szüksége tanácsokra, egyedül is remekül, boldogul, sok értékes információhoz jutott, ami most a segítségére van. Ikrek, többféle nehézséggel kell megküzdenie, de szerencsére hódító ereje teljében van, váratlan helyzetekben sem kapkod, még ha valamit hibázik, akkor sem. Rák, ma úgy érzi, hogy az újságokban, a rádió és tévéreklámokban túlzásba viszik az egészségügyi jó tanácsok osztogatását, ne engedje, hogy ilyen alapon befolyásolják önt. Oroszlán, párja több belátást és megértést követel, mint amennyit ön adni tudna, talán fárasztják önt az unos, undék hangoztatott kifogások. Szűz, megtörténhet, hogy nem a saját hibája miatt kerül az adó vagy egyéb hatóságokkal összeütközésbe, pontos döntésre jut. Mérleg, ön érzékeny alkat, szereti megfigyelni az embereket, ma szembe kell néznie a saját helyzetével. Skorpió, ön családcentrikus ember, életét nem érzi teljesnek, ha nincsenek ön körül azok, akiket szeret, gyakran az otthonteremtés, a család támogatása, fenntartása ad igazi értelmet az életének. Nyilas, túl konok lesz ma, makacsul ragaszkodik eredeti elképzeléséhez akkor is, amikor már látja, hogy nem jó úton jár. Holnap ön ismét a régi lesz. Bak, szuggesztív erővel rendelkezik, bármilyen képtelenséget el tud fogadtatni az ismerőseivel, mágnesként vonzódnak önhöz. Vízöntő, a héten ne tegyen könnyelmű ígéretet, határozott fellépéssel eléri a céljait, úgy érzi, hogy végre magára talált. Alak, nehezen lát munkához, de hamar rájön, hogy senki sem fog ön helyett dolgozni. Párkapcsolatában megkapja mindazt, amire szüksége van.

Köszöntjük Medard nevű hallgatóinkat! A Medard férfi név közvetlenül a német Medard névből származik, ez utóbbi eredeti formája Medhard, amely elemeinek jelentése hatalmas és erős. A néphagyomány szerint, ha ezen a napon esik, csapadékos, ha nem esik az eső, száraz nyár következik. Egyik leghíresebb viselője névnek Szent Medard püspök, az időjárás védőszentje, a másik pedig ön kedves Medard, aki a rádiót hallgatja.

0: Előttes ünnepi videó.
1: Szia, Évi! Küldött nekem a párod egy üzenetet.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy tudsz-e róla.
0: Nem tudok.
1: Hát azt írta, hogy túl van egy bizonyos kritikus 7 éven. És hogy innentől kezdve már nem lehet probléma.
0: Hát ha azt mondja.
1: Akkor az úgy is van, ugye, Évi?
0: Igen.
1: Na, mit gondolsz, hogy hova küldette ezt az üzenetet? József?
0: Nem tudom, amúgy nagy beszteszem hallgató.
1: Igen, közel járunk, egész közel.
0: Egész közel, azt mondod.
1: Debrecen Kedvenc Rádiójából telefonálok, én Szabó Anita vagyok, és történt egy olyan jó dolog ma veletek, lehet, hogy nem az egyetlen, hogy megnyertétek a névnapi sorsolásunkat, és a melancs cukrászdába, akár már ma délután édes kettesben ünnepelhetek egy finom süti kávé kapucsinó vagy üdítő mellett.
0: Hát az nagyon jó, köszönjük szépen. Valószínű, hogy visszük a kislányainkat is, mert délután együtt töltjük a napot, és ilyen házassági fordulónk is van.
1: Ó, hát akkor már nincs is munka, hanem ünneplés van?
0: Hát munka van, de délutánig, és akkor utána van ünneplés. Úgyhogy dolgozunk mind a ketten, de utána mindenképpen szerettük volna megünnepelni.
1: Ó, hát akkor ez már így a legszebb, hogy az elmúlt 7 év alatt lett két gyönyörű kislányotok, és akkor így együtt ünnepeltek a családdal ma.
0: Igen, hát ez a terv, igen.
1: Évi, gratulálok nektek. Sok szeretettel várnak a melancsban benneteket, és akkor üzenhetsz a párodnak így rajtunk keresztül.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon meglepődtem rajta, hogy azt hittem, hogy valami baj történt, de így, amikor mondtad, akkor már gyanús volt. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szeretem, és hát még sok-sok ennyi ideig szeretni is fogom. Köszönöm szépen, hogy mindig támogatsz engem a futóversenyeimben, a mindennapjaimban, a gyerekekkel. Nagyon aranyos volt tőle ez a dolog.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Mi nem érjük be a jóval. A legjobbat akarjuk. Mert ez a Best FM.
2: Öntöző zsákokkal, tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben. Megújult egy 100 éves társasház. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kérnek segítséget. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A bentér a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik. A szakemberek szerint a száraz tél és a csapadék szegény tavasz miatt már április óta öntözik a közterületi növényeket, írja a De Hír. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. A Szent Anna és a Batthyány utca sarkán álló 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első sikeres projektje. A Hajdú Press cikke szerint a közel 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget a lakók biztosították. A belső korszerűsítésekhez a társasház további hitelt is felvett. László polgármester szerint a program célja a helyi védelem alatt álló épületek megőrzése és felújítása. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oda fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
4: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
5: A hírek után indul egy újabb zene.

0: A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en, csodás délelőtöt kívánok mindenkinek, még egy órán keresztül, és lehet ez a nap például a foci szurkolóknak is csodás. A heti program keretében ismét pályán a magyar válogatott. A holnapi napon, vagyis kedden a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztánnal játszik felkészülési mérkőzés Debrecenben, és vége a várakozásnak, hiszen kezdődik a 2026-os nyári világbajnokság. Csütörtök este Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel indul a torna. És akkor most jön a jó hír a foci szurkolóknak, kaptuk a fülest egy kedves hallgatónktól, aki egy kávéházban, egy debreceni kávéházban lefülelte a magyar válogatottat, azt nem mondom el, hogy melyik kávéház, de Szoboszlai Dominik is ott van. Szóval lehet keresgélni, ha valaki személyesen szeretne velük találkozni. A Best FM telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-as, 933-1046, a 4-esen biztos, hogy belefuthatnak trafiba, például a benzinkút előtt a Téglási letérőnél a Nyíregyháza felől érkezőket mérik. Én várom az infókat önöktől is, merre járnak, mit látnak arra, nyugodtan osszák meg a többi közlekedővel. Fenyő Miklós Dalát pedig már is indít a Made in Hungária.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.

Június 8-a van, a mai nap pedig az óceánok világnapja, és ilyenkor érdemes belegondolni, hogy bolygónk legnagyobb élőrendszere nem az esőerdő, hanem maga az óceán. A Föld felszínének ugyanis több mint 70%-át víz borítja, és minden második lélegzetvételünkhöz szükséges oxigén valójában az óceánok apró élőlényeitől, a fitoplanktonoktól származik. Ami pedig szinte eszkifé beillik, többet tudunk a Hold felszínéről, mint itt a Földön a mélytengerek világáról. Az óceánok mélyén ugyanis olyan területek vannak, ahová még emberi szem soha nem jutott el. Több ezer különös élőlény rejtőzik ott, amelyek saját fényt bocsájtanak ki például, mintha csak egy idegen bolygó lakói lennének. És még egy elképesztő adat, a Mariana-árok legmélyebb pontja közel 11 kilométer mély, hogyha odaállítanánk például a Mount Everestet, a világ legmagasabb hegyét, még akkor is több mint 2 kilométer víz lenne a csúcsa fölött. Az óceánok pedig nem csak a bolygónk múltját őrzi, hanem a jövőnk kulcsait is. Ezért ma az óceánok világnapján egy pillanatra gondoljunk arra a végtelen kék birodalomra, amely csendben gondoskodik az életünkről minden egyes nap. Itt a Best FM-en pedig a jó zenékről gondoskodunk, a Halott Pénz és Kővári Zoli közösen érkezik az Erre még meghívlak, a Mák utcán pedig aktív a Trafibox, az üzenetet pedig Józsefnek köszönjük.

Ez közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

11 óra 56 perc van, kellemesebb időt kívánunk mindenkinek, jó munkát, maradjanak velünk, mert a következő 2 órában a legfontosabb zenék érkeznek, vagyis azok, amelyeket önök kérnek és küldenek a Best FM-en keresztül a forró drót 500-540, SMS Viber pedig 30-933-1046, a hétfő délelőttöt pedig zárjuk a Copacabana dalával itt a 104.6-on. Tartsanak velem a folytatásban is!

0: 0600-545. Best FM kívánság műsor.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz, hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz. Június 20-án indul a MÁV nyári menetrendje, amely augusztus 30-áig tart. A fő szezonban több járat, nagyobb kapacitás és bővített kerékpárszállítás várja az utasokat, közölte a társaság. A debreceniek számára az Aranypart Express biztosít közvetlen eljutást a Balaton déli partjára. A vonat Debrecenből indul, és többek között Hajdúszoboszlót, Szolnokot, Siófokot, Zamárdit és Fonyódot is érinti. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a balatoni Intercity és Express vonatokra kötelező a helyjegyváltása, még országbérlettel utazók számára is. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyre is szükség lesz. Az Aranypart Express a déli körvasút építése miatti korlátozások miatt június 26-ától közlekedik, de több más Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő szezonális járat már június 20-ától elindul. Hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon, az 57. hortobágyi lovasnapok idén is sok látogatót vonzott, a hétvégén magyar és külföldi turisták egyaránt érkeztek a pusztára. A háromnapos rendezvény középpontjában a pásztor kultúra állt, a vendégeket látványos csikós bemutatók, versenyek, kézműves programok, népi mesterségek képviselői várták. Az idei csikós versenyre 16 versenyző nevezett. A megnyitón elhangzott, hogy 2026 a pásztorok nemzetközi éve, amely ráirányítja a figyelmet a hortobágyi hagyományokra és azokra az emberekre, akik generációk óta őrzik ezt az egyedülálló örökséget, foglalta össze a HAON. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket is abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,6 MHz. Best FM rá.

0: Bruno Mars énekelt itt a Best FM-en, aki már a tavalyi évben is pop történelmet írt az APT című dalával, hiszen a tavalyi év legnagyobb globális slágere az APT lett, most sem aprózt el. Slágerek tekintetében ez volt az I Just Might itt a Best FM-en, a déli kívánság műsorban, ahol már jöhetnek a zenei kedvencek. 14 óráig teljesítem a kéréseket. A vonalban egy hallgató. Halló, halló, Best FM, kívánság műsor.
1: Julika vagyok. Először és utólag nagyon boldog névnapot kívánok neked erőben, egészségben.
0: Köszönöm szépen.
1: Drága Anitám, Szilárd fiamnak ma van a születésnapja. A két lánya sajnos egyetemen vannak Pesten. Szeretném őt fölköszönteni a születésnapja alkalmából az egész család nevében. Valami szép számot kérnék szépen tőled, jó?
0: Rendben, hozok neki.
1: Köszönöm szépen, Anitám.

0: Vesztesem Rádió.
1: Ja, Molnár Sándor vagyok.
0: Szia,
1: szeretnék
0: Sándor.
1: Kérni a Republiktól egy dalt, amelynek a címe a Nagy kőzuhan. Küldöm mindazoknak, akik vagy ma 60 éves, vagy idősebbek. Úgyhogy mindenkinek, az összes Best FM hallgatónak, mindenkinek, aki szereti a Republikot, meg a Best FM-et.
0: Sándor, nagyon kedves volt, köszönöm, hozom a dalt.
1: Köszönöm szépen. Mondd meg.

0: Veszte-fem, kívánság műsor.
1: Kevinből szeretnék kérni egy dalt.
0: Hello Kevin, mondd, melyik dal az?
1: Hová Tomászot hiszánál.
0: Oké, Kevin, nincs most neked suli vagy óvi?
1: Most nincs, mert azért, mert anya most nem visz.
0: Na.
1: Mert azt nem akarja, hogy beteg legyen.
0: Sok beteg van az osztályban, vagy egy kicsit te is lebetegedtél?
1: Sok beteg.
0: Jól van, hát akkor vigyázz magadra, Kevin, jó?
1: Jó.
0: Puszi, szia!
1: Jó.

0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért. Már 40 kondipark várja a debrecenieket. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért, Radnai Lászlót. A magyar hatóságok az Egyesült Arab Emírségekben találták meg a körözött férfit, akit pénteken szállítottak vissza Magyarországra. A rendőrség szerint Radnai Lászlót Dubajban fogták el nemzetközi együttműködés eredményeként. A 70 éves férfi ugyanakkor korábban azt nyilatkozta, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A debreceni születésű férfira 3 év börtönbüntetés vár befolyással üzérkedés miatt. A büntetés letöltését korábban nem kezdte meg, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, tájékoztatott a Dehír. Már 40 kondipark várja a debrecenieket, újabb 4 szabadtéri edzőparkot adtak át a városban, így tovább bővültek a sportolási lehetőségek. A kondiparkok mellett 4 futópálya is a lakosság rendelkezésére áll. Az önkormányzat szerint fontos cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen és könnyen elérhető helyeken sportolhassanak. A fejlesztések az aktív kikapcsolódást és az egészséges életmódot is támogatják, közölte rádiónkkal a város sajtó. Osztálya. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról, csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: 5-ször is bajnok a Deac női futszál csapata. A debreceniek 5-1-re győzték le a TFSE együttesét a bajnoki döntő 4. mérkőzésén. Ezzel megszerezték a 3. sikerüket a párharcban. A Deac 2 győzelemmel kezdte a finálét, a fővárosi csapat azonban legutóbb szépített. A döntő újabb felvonásán viszont már nem maradt kérdés, a debreceniek magabiztos játékkal nyertek Budapesten. A lefújás után átvehették így az aranyérmeket és a bajnoki trófeát. Számolt be róla a deac.hu.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540.

0: hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Best FM Rádió.
3: Szerbusz, kérnék neked egy számot, most utólag sok boldog névnapot kívánok erőben, egészségben.
2: Nagyon szépen köszönöm, kihez van szerencsém?
3: József vagyok.
2: József, és hogy érzi magát, mivel telik a délután?
3: Köszönöm szépen, most hallgatom önöket.
2: Értem. És akkor milyen dalt játszok?
3: Hát amit maga ön szeret, önre rábízom.
2: Amit én szeretek. Hú, hát akkor sose lesz vége, mert sok dalt szeretek.
3: De hát egy... azt most rám magának.
2: Egyet kiválasztok, akkor rendben.
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra. A Best FM telefonszáma 500-540, 14 óráig tudnak csörögni, ha egy dalt szeretnének küldeni a Best FM-en keresztül. Én pedig úgy látom, hogy a Magna Cum Laude dala van itt bekészítve, úgyhogy szóljon akkor ez a dal minden Anitának és minden hölgynek, illetve a Best FM hallgatóknak Józseftől, itt a 104.6-om.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

0: Halló, halló, Best FM.
1: Halló, halló, szia, Tárcsisztván vagyok, Debrecenből. Szeretném kérni, hogy csavarból küldjeném nekinek, aki szereti, természetesen neked, meg a kollégáimnak, mert dolgozunk, és legyen feldobornak.
0: Rendben. Szép napot. Neked is. Szia.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Trafipax infót szeretnék mondani a 48-ason, Panoráma út és Nagycsere között, illetve itt a 60-as táblánál, itt lejövünk Debrecenből a kék élelmiszer voltnál.

0: Best FM rádió.
1: Jó napot kívánok, Anita, egy számot szeretnék kérni.
0: Üdvözlöm, kihez van szerencsém?
1: Ágnes vagyok.
0: Ágnes, melyik legyen ez a dal?
1: A Presser Gábortól, azt hiszem, ha jól tudom, az a Fogd a kezem is hazavezet.
0: Igen.
1: Akkor megköszönöm szépen.
0: Rendben.
1: Szép napot.
0: Szép napot. És jó rádiózást a folytatásban is a zenei kedvencekkel, bár a déli kívánság műsor véget ér. Indul egy órás zenei maraton a 2 órás hírek után. Balogh Vilmos pedig már nagyon várja, hogy beköszönjön önöknek. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották, találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Csodás délutánt.

0: minden zenei kedvencei változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Öntöző zsákokkal, tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben. Megújult egy 100 éves társasház. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kérnek segítséget. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A benti a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik. A szakemberek szerint a száraz tél és a csapadék szegény tavasz miatt már április óta öntözik a közterületi növényeket, írja a De Hír. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. A Szent Anna és a Batthyány utca sarkán álló 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első sikeres projektje. A Hajdú Press cikke szerint a közel 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget a lakók biztosították. A belső korszerűsítésekhez a társasház további hitelt is felvett. László polgármester szerint a program célja a helyi védelem alatt álló épületek megőrzése és felújítása. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
4: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda, csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Készülj a nyárra, nézd be az Aquanig medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquanig medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4, aqualink.hu.

0: van. Részletek forrásáruház.hu.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
0: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: A reklám után újra
0: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
5: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
2: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
2: A Best FM.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz, hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonhoz. Június 20-án indul a MÁV nyári menetrendje, amely augusztus 30-áig tart. A főszezonban több járat, nagyobb kapacitás és bővített kerékpárszállítás várja az utasokat, közölte a társaság. A debreceniek számára az Aranypart Express biztosít közvetlen eljutást a Balaton déli partjára. A vonat Debrecenből indul, és többek között Hajdúszoboszlót, Szolnokot, Siófokot, Zamárdit és Fonyódot is érinti. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a balatoni Intercity és Express vonatokra kötelező a helyjegyváltása, még országbérlettel utazók számára is. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyre is szükség lesz. Az Aranypart Express a déli körvasút építése miatti korlátozások miatt június 26-ától közlekedik, de több más kelet-magyar Magyarországot a Balatonnal összekötő szezonális járat már június 20-ától elindul. Hatalmas tömeg a hortobágyi lovasnapokon. Az 57. hortobágyi lovasnapok idén is sok látogatót vonzott. A hétvégén magyar és külföldi turisták egyaránt érkeztek a pusztára. A háromnapos rendezvény középpontjában a pásztor kultúra állt, a vendégeket látványos csikós bemutatók, versenyek, kézműves programok, népi mesterségek képviselői várták. Az idei csikós versenyre 16 versenyző nevezett. A megnyitón elhangzott, hogy 2026 a pásztorok nemzetközi éve, amely ráirányítja a figyelmet a hortobágyi hagyományokra és azokra az emberekre, akik generációk óta őrzik ezt az egyedülálló örökséget, foglalta össze a HAON. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket is abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
0: Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket. Hát hello Debrecen! 3 óra múlt a Bestet hallgatják a 104.6-on. Jövünk és úgy fölpörgetjük a munkaidő hátralévő részét, hogy minden óra csak 59 percnek fog tűnni. Csapjunk is bele. Itt van Tate McRae és a Greedy. A hírek

0: volt Szekeres Adrien, itt a 104.6-on a Best FM-en.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Egyrészt nagy cserénél a 48-ason trafipax van, másrészt pedig szerintem a nap legfontosabb közlekedési infója, hogy visszaadták a gyalogosoknak a zebrát az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Ott ugye, hát nagyjából egy hónapja dolgozik a vízmű, le kellett zárni a gyalogátkelőhelyet, és ez azért ott az utóbbi hetekben okozott pár baleset veszélyes pillanatot, de most már újra használhatják a gyalogosok ismét. Biztonságosan át lehet kelni az úttesten.
2: Jó utat kíván a Best FM.
0: Ezt meg is ünnepeljük egy nagy slágerrel, a Major Lazer és a Cold Water. Jó munkát mindenkinek! Everybody gets high sometimes, you know.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
0: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
0: A megbízható alap.
3: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

Talking. Harry Styles és a Late Night Talking a Best FM-en a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, és hát hajrá magyarok! Azt hiszem, hogy ez a jelszó most két napig itt a városban, hiszen itt játszik Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott. Holnap este 7 órától Kazaksztán fogadjuk, ma pedig 5 órától egy nyilvános edzést tartanak a Nagy Erdei Stadionban, ha még valaki nem tudná. És hát van is belépő, meg nincs is belépő erre a nyilvános edzésre, ugyanis 125 forintért lehet megnézni, azért pont 125 forintért, mert az MLS idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Tehát ma nyilvános edzés, holnap pedig este 7-től Kazaksztánt fogadjuk a Nagy Erdei Stadionban. Hajrá magyarok! És hajrá Best FM! Nálunk pedig jön John Szekeda és Just Another Day itt a 104.6-on.

Balázs háziban, így az év vége felé egy kicsit változik a tanítási rend. A lényeg, hogy szerdán a Pallagról 13.25-kor és 14.20-kor induló rásegítő járatok nem közlekednek, másnap csütörtökön pedig reggel a Zégner térről nem indul a 7.17-es, a 7.19-es és a 7.21-es rásegítő járat, Pallagról pedig visszafelé nem jön majd a 14.20-as rásegítő járat. A DKV honlapján egyébként minden fönt van, de lényeg a lényeg, szerdán és csütörtökön egy picit változik a 13-as busz közlekedése, ami viszont változatlan, hogy csak a legütősebb zenéket, csak a legnagyobb kedvenceket játsszuk önöknek itt a Best FM-en. Ugye most Bryan Adams.

0: FM-et hallgatják a 104.6-on, pillanatokon belül délután 4 óra. Mi újság az utakon? Haló!
1: Sziasztok, Laci vagyok, a 35-ösön Görbeházánál Trafipax.
0: Köszönjük szépen. Ha esetleg arra felé tartanak majd haza, akkor nagyon óvatosan nyomják a gázpedált. Mi pedig nyomatjuk a jobbnál jobb zenéket. Teddy Swims jön mindjárt.

0: itt lesz tőled a Dor. Ez a Best FM.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért. Már 40 kondipark várja a debrecenieket. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért, Radnai Lászlót. A magyar hatóságok az Egyesült Arab Emírségekben találták meg a körözött férfit, akit pénteken szállítottak vissza Magyarországra. A rendőrség szerint Radnai Lászlót Dubajban fogták el nemzetközi együttműködés eredményeként. A 70 éves férfi ugyanakkor korábban azt nyilatkozta, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A debreceni születésű férfira 3 év börtönbüntetés vár befolyással üzérkedés miatt. A büntetés letöltését korábban nem kezdte meg, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, tájékoztatott a Dehír. Már 40 kondipark várja a debrecenieket, újabb 4 szabadtéri edzőparkot adtak át a városban, így tovább bővültek a sportolási lehetőségek. A kondiparkok mellett 4 futópálya is a lakosság rendelkezésére áll. Az önkormányzat szerint fontos cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen és könnyen elérhető helyeken sportolhassanak. A fejlesztések az aktív kikapcsolódást és az egészséges életmódot is támogatják, közölte rádiónkkal a város sajtóosztálya. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: 5-ször is bajnok a Deac női futszál csapata. A debreceniek 5-1-re győzték le a TFSE együttesét a bajnoki döntő 4. mérkőzésén. Ezzel megszerezték a 3. sikerüket a párharcban. A Deac 2 győzelemmel kezdte a finálét, a fővárosi csapat azonban legutóbb szépített. A döntő újabb felvonásán viszont már nem maradt kérdés, a debreceniek magabiztos játékkal nyertek Budapesten. A lefújás után átvehették így az aranyérmeket és a bajnoki trófeát. Számolt be róla a deac.hu. Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
0: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu. Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva, de hát én nagyon bízom benne, hogy azt már otthonról fogják hallgatni. Hajrá, ha végeztek a melóval, akkor go haza, útközben pedig csak a Best FM és csak a legütősebb zenék. Itt van Teddy Swims és a Dor.

0: David Guetta és a Hey Mama, Hey Debrecen, ez itt a Best a 104.6-on. Jó utat mindenkinek, aki már hazafelé tart.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Beszéltünk már róla, hogy holnap este 7 órától a Nagy Erdei Stadionban játszik a magyar labdarúgó válogatott, Kazaksztánt fogadjuk, úgyhogy holnap 13 óra és 21:30 között lezárják a Nagy Erdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát, és a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os buszok terelő úton járnak majd, hogy pontosan melyik merre, az a DKV oldalán már fent van, úgyhogy lehet egy kicsit előre gondolkodni. Tehát holnap a magyar válogatott debreceni meccse miatt 13 óra és 21:30 között kell forgalomkorlátozásokra számítani a stadion környékén. Hajrá magyarok, ria-ria Hungária, és hát akkor stílszerűen focisdal, itt az ilyen soha nem érhet véget.

Tady Šagy, tady Prištěl. Stop.

0: van. Részletek forrásáruház.hu.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
13: Ott van veled.
15: A Best FM.
13: A Best FM.
16: És egy friss ropogós közlekedési info a délutáni csúcsforgalomból. Nikó írja nekünk SMS-ben, hogy baleset a Csokonai gimi előtt kereszteződésben. Két autó torlódás van, ez nem olyan régen történhetett. Köszönjük szépen a helyzetjelentést, hogyha tudnak, akkor kerüljenek másfelé, óvatosan hazafelé, vigyázzanak magukra, és hát számítok a hallgatóinkra, úgyis látnak, hallanak mindenkint a délutáni csúcsforgalomban, írjanak a 3933-1046-ra, SMS vagy Viber, vagy még jobb, hogyha fölhívnak, csörögjenek az 500-540-es Best FM forró drótra. Cserébe pedig hozzuk önöknek a legjobb zenéket, hogy legyen mit dudorászni hazafelé. Például most itt van The Weeknd nagy slágere, a Dancing in the Flames. Ez a Best, itt a 104.6-on.

0: A Counting Crows és a Mr. Jones itt a Best FM-en a 104.6-on. Ma is haza kísérjük önöket itt a délutáni csúcsforgalomban. És hát 5 órától önöké a hatalom és a dicsőség, hiszen 5 órától 7 óráig ma is önök válogatják majd a jobbnál jobb zenéket. Magyarul nem sokára kezdjük a kívánság műsort. Én innentől kezdve várom a kéréseket, úgyhogy hajrá, már lehet hívni.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
0: 5-től 7-ig 500-540 már is csöröghetnek és elmondhatják, hogy mit játszunk majd önöknek. Addig pedig itt van Lana Del Rey és a Summertime Sadness.

utat hazafelé, ha Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát sokat beszéltünk már arról, hogy holnap itt játszik Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott, lesz emiatt forgalomkorlátozás. Például holnap délután 1 és este fél 10 között lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát, és a 16-os, 22-es, 22-y-os, 24-es és 24-y-os autóbuszok terelő útvonalon közlekednek majd, és amit még nem említettünk, hogy a meccs miatt holnap gyakorlatilag egész nap nem lehet majd használni a Nagyerdei mély garást. Reggel 6-tól este 10-ig ugyanis bérbe vette az MLS, tehát csak a meccshez kapcsolódó járművek tudnak oda behajtani, tehát holnap egyáltalán nem lehet használni a Nagyerdei mélygarást. Ebből az is következik, hogy nem érdemes a meccse kocsival menni, használják inkább a tömegközlekedést.

jó, hogy ne álltsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, a Follow the Flow és az anyám mondta. A következő két órában pedig önök fogják megmondani, hogy mi szóljon a Besten. 3, 2, 1, és indul a mai kívánságműsor. Innentől kezdve szabadon garázdálkodhatnak a zenéink között. Reina slágerével nyitunk. Jön a Where is my husband? Majd kiderül a hírek után, hogy pontosan kikérte ma ezt a dalt. Önök pedig addig is küldjenek üzenetet a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Haló, mindenki ezzel jutott a hír. Indul a kívánságműsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Öntözőzsákokkal, tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben. Megújult egy 100 éves társasház. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kérnek segítséget. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Öntözőzsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntözőzsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A bentér a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik. A szakemberek szerint a száraz tél és a csapadék szegény tavasz miatt már április óta öntözik a közterületi növényeket, írja a De Hír. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. A Szent Anna és a Batthyány utca sarkán álló 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első sikeres projektje. A Hajdú Press cikke szerint a közel 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget a lakók biztosították. A belső korszerűsítésekhez a társasház további hitelt is felvett. László polgármester szerint a program célja a helyi védelem alatt álló épületek megőrzése és felújítása. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
6: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
5: gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
7: És most
8: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
8: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
9: Hello!
0: Mindenki a vendégünk egy kívánság műsorra. A következő két órát önök szerkesztik a Besten. Jöhetnek a kérések. A 3933-1046-ra kérem az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. És csapjunk is bele, mert hát azért ilyenkorra már jó páran el szokták küldeni a kívánságukat. Például azt írja nekünk Edith, hogy sziasztok, a Rockset-től kérnek egy szép dalt, és a páromnak Istvánnak küldöm, mert nagyon szeretem őt. Rendben van. Előtte Juci kérése, Péter Fibori és a Hajolj bele a hajamba. A vonalban pedig a mai jelenség telefonálónk, Anett. Szia, hallgatlak!
10: Szia, egy forgőszámot kérek.
0: Jó, kinek küldöd?
10: Magamnak.
0: Jó.
10: És a kolléganőmnek, Ibolyának.
0: Á, dolgoztak? Meddig dolgoztak még?
10: Hát, még egy kicsit. 6-ig.
0: Ah, az már nincsen messze. Fölpörgettünk akkor benneteket. Jó, Ray és a Where is my husband? Ezt küldöm nektek.
10: Köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Azért pont ezt a dalt egyébként, mert Nicolette is ezt kérte tőlünk. Best FM kívánságműsor.

0: 104 Best FM, és természetesen ma is kívánság műsor 5-től 7-ig, ami drága hallgatóink válogatják ezeket a jobbnál jobb zenéket, csak így tovább, időnk még hál' Istennek van bőven, a 3933-1046-ra lehet még írni, SMS és Viber is jöhet, vagy csörögjenek az 500-540-re, az még jobb, hogyha halljuk is egymást egy kicsit.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Edit kérése már csőre töltve, nem sokára jön Lionel Richie és a Dancing on the Ceiling, és ki is van velünk a vonalban? Halló, szia!
2: Brigi vagyok, szia!
0: Szia, hallgatlak, parancsolj!
2: A Csöndéve dalt kérem.
0: Kinek küldjük?
2: Marcinak szülinapjára.
0: Ah, ő kicsoda?
2: Ő a tesóm, és ez a kedvence.
0: Rendben van, akkor is tanítessa őt. Balázs Fecó és Keresztes Ildikó és a Csöndéve. Csak itt, csak most, csak neki.
2: Nagyon köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Mi azért ne a csend hangjait hallgassuk, úgyhogy hívjanak 500-540. Kérlek.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: a FM, és itt a mai kívánságműsor. Önöké a terep este hétig, használjanak ki minden percet, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl az 500-540-es Best FM forró dróton. Hú, mennyi kérés! Köszi mindenkinek, aki már elküldte a kívánságait. Például Zsolt írja, sziasztok, a TNT-től az Éven álmodtunk című dalt szeretném küldeni Kornélnak. Köszönöm szépen, rendben van, hamarosan jön. Előtte Viktor kérése, Bruno Mars és a 24 Karat Magic, de a telefonáló ki az elsőbség, Karcsi a vonalban. Szia, Karcsi!
1: Szia, Vilikém!
0: Parancsolj!
1: A régi dalt kérem, hogy a reggel túlmester.
0: Ah, a bestiáktól, jó, rendben van. Kinek küldöd?
1: Hát, Marikának küldöm. És remélem, hogy érteni fogja.
0: Hát, figyelj! Szerintem az egész város érte, hogy mire gondolsz ez a dallal. Nem egy nagy feladvány, rendben van. Jön a bestiák, és a reggel túl messze van. Itt a 104.6-on.

0: 104.6 Best FM, és ahogy minden nap 5-től 7-ig természetesen ma is kívánság műsor. Mutatom a legfontosabb telefonszámokat ehhez.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-545.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Laci hívott bennünket, aki a BL döntő előtt szerette meg a The Killers zenéjét, úgyhogy játszunk is egy dalt, amit a The Killers játszott is a BL döntő előtt, a legnagyobb slágerük a Humanion. Nem sokára, viszont előtte, Zoli.
3: Szia, az Eddától kérem a Hűtlent. Küldöm a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Gyerekek, megtaláltam anya naplóját 94-ből.
2: Két hét is újra együtt leszünk.
3: Párton tényleg nagyon beléd van zúgva.
4: Az apja gazdag vállalkozó, és pont apukát főnöke.
5: Ne haragudj, véletlen volt.
6: Jól vagy?
7: Én még kívánok minden újat, hogy egyszerre minden...
8: Fülkkal este lenn vagyunk a műfázban. Lesz egy kis buli.
9: Max egy órát maradok.
8: Bocs.
10: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: SFM. A város hangja.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért. Már 40 kondi park várja a debrecenieket. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazahozták Dubajból a debreceni születésű maffia vezért, Radnai Lászlót. A magyar hatóságok az Egyesült Arab Emírségekben találták meg a körözött férfit, akit pénteken szállítottak vissza Magyarországra. A rendőrség szerint Radnai Lászlót Dubajban fogták el nemzetközi együttműködés eredményeként. A 70 éves férfi ugyanakkor korábban azt nyilatkozta, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A debreceni születésű férfira 3 év börtönbüntetés vár befolyással üzérkedés miatt. A büntetés letöltését korábban nem kezdte meg, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, tájékoztatott a De Hír. Már 40 kondi park várja a debrecenieket, újabb 4 szabadtéri edzőparkot adtak át a városban, így tovább bővültek a sportolási lehetőségek. A kondi parkok mellett 4 futópálya is a lakosság rendelkezésére áll. Az önkormányzat szerint fontos cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen és könnyen elérhető helyeken sportolhassanak. A fejlesztések az aktív kikapcsolódást és az egészséges életmódot is támogatják, közölte rádiónkkal a város sajtóosztálya. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Ötödször is bajnok a Deac női futszál csapata. A debreceniek 5-1-re győzték le a TFSE együttesét a bajnoki döntő 4. mérkőzésén. Ezzel megszerezték a 3. sikerüket a párharcban. A Deac 2 győzelemmel kezdte a finálét, a fővárosi csapat azonban legutóbb szépített. A döntő újabb felvonásán viszont már nem maradt kérdés, a debreceniek magabiztos játékkal nyertek Budapesten. A lefújás után átvehették így az aranyérmeket és a bajnoki trófeát. Számolt be róla a deac.hu. Gyengén felhős időre és frontmentes napokra számíthatunk, folytatódik a meleg térségünkben is. 29-30 fok is lehet a következő napokban, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb záporra szerda csütörtöktől számíthatunk a jelenlegi jelzések szerint.
3: This is Meghan Trainor, and you're listening to my music.
4: Oh, best.